ilyen demoniákkal sokkal megkisebb legyen a világ. És nekem tettek pár napot, hogy csak kint